0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Radio.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Radio.hu. I make you wolf like a dog.

0: Superstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu
1: In the year of our Lord, 992.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu. Yeah, yeah, yeah. Straight up.
1: 80-as évektől

Listen! Do it with me!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
3: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

0: ちらは東京 FM、 私赤字
1: We are in
2: Yeah, it's got

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: And it goes a little something like this.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
0: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Csak te kezdzen élünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sziasztok mindenkinek, kellemetes jó napot kívánok, ez a kicsit genyó nótával. 90-es években válogatok nektek, itt Boriskát halljátok, az itt a Super DJ Rádió, és természetesen ez a genyó nóta már az iskolának szól, úgyhogy szerde srácok, lányok, holnap suli. És persze, én meg mondottam egy sört. Szóval kicsit maradunk az ilyen gyárbúcsúztató, és őszkezdő zenéknél, mondjuk így az elején. Szorakodást kívánok mindenkinek. Terülsünk, találkozott a haverokkal, és átutott a játékterembe. Oh yeah, lőtte a lóvét. Nyitásképpen természetesen egy jó kis dal, ez a Gruller, meg az iskola.

akkor őszikék, vidámságos, avar, darabkák, meg ilyenek, abrakadabrák. Szóval egyik nap egy idegen kutya jelent meg a házunk előtt, látszott rajta, hogy ápolt, jól lakott, eltévedtél kutyus, mondtam neki, megettem a nappaliba, a kutya rögtön otthon érezte magát, lefekült az egyik sarokba, és aludt egy órát, amikor fölébredt, kikérdezkedett és el is ment. Aztán ugyanabban az időpontban ismét megjelent a kutyus, beengedtem, aludt egyet, eltávolodott, így ment ez két héten át, egyszer egy nyakörvre, hát a nyakörvére akasztottam egy szedét ezzel az üzenettel. Kedves gazda, az önök kutyája minden nap hozzánk kell aludni. A következő napon a kutya egy másik szertével tért vissza, biomessenger. Ez a kutya 5 gyerekkel, akik együtt sose tudja magát kialakulni, holnap én is mennék, ez pedig a gazdi. Hát igen. Holnaptól nekik is milyen könnyű dolgok lesz, ugye 5 gyerek, 5 iskola, nyugalom. Egy házaspárnak ezek a kutyája szintén az asszony javasolja a férjének, adjon fel egy hirdetést a helyi újságban, meg is jelenik a hirdetés, két hétig nem is jelentkezik senki, megkérdezi a feleség a férjétől, mondj csak, milyen szöveget tettél be az újságba? Azt, hogy bodri, lábhoz. Igen, így azért nehéz. Hogy egy turista Floridában megkérdez az idegen vezetőtől, mondja csak, igaz, hogy a krokodil nem támadja meg azt, aki bekapcsol zseblámpával viszi magával? Ez a válasz, hát mondja csak, igaz, hogy a krokodil nem támadja meg azt, aki bekapcsol zseblámpával viszi magával? Ez a válasz, hát attól függ, milyen gyorsan viszi. Hát igen. Kaptam itt aztán ilyen komellos bölcsességet, ez nem is

Azért elment az a nyár szépen, hogy remélem nektek is. Mondhatjuk is nagyon-nagyon jó buli, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Aki hívott és muzsikálhatom akár az esküvén, akár a rendezvényein is. Ugyan hadd köszönjem meg a hétvégi csapatnak. Felvidéki vendégszeret egyek, ez tényleg fáradtam. Tehát én minden földi jóval el voltam látva, és a barátom Csabival együtt, aki sokorkodott és ródolt, és nekem azt gondolom, hogy rosszabb vendéget. És fantasztikus buli van ráadásul. Úgyhogy ezt kell mondjam, nem csak egyébként, hogy a világ összes lángosát szerintem én megettem, tehát hogy utalnék az előző dalra, ugye, hogy a lángosütő elment, hát így itt most a legjobb túladagolásom lett a lángosból, de a vég elég lesz, de nagyon-nagyon jó lángosokat ettem, minden lángosütőt innen is csókoltatok.

kívánok! Lovász Károly József úrnak is. Szép hétfőt, öltött jó adást és munkaszegény hetet kívánok mindenkinek! Hát én most szerdeig igyekszek egy kicsit rápihenni a hétvégére, hát nem a többi napra is. Nektek is természetesen ne dolgozzatok sokat. Csörgős Zsolca úrnak is szép napot kívánok!

Kérdezem a Viber számunk 0-70-45-95-95-95-ös, és persze van egy Boriszkás buli hívós rendezvényes telefonszám 0-32-19-48-07, Rupmisán! És egy kicsit azért kell megint csak egy picikét morogni. Ugye a technológiát gyakran-gyakran hozom itt Priede sztárra, próbálom emelni nektek és elmagyarázni, vagy elmondani, hogy mik az én nagy problémáim ezekkel. Nagyon-nagyon zavaró dolog szerintem. Egyet dobban fejlődünk, viszont a szívószál az dolgot, mert nem nagyon mondanám meg ugye a kolláskupaknak a mizériáit, rengetegszer megénekeltem már itt ezeken a hullámhosszokon akár mondanám. Így, mostanában az is, ami eddig jó sikerült rendesen tönkretenni. Szoktam az instant kávét is innen, amikor gyorsan kell menni valahova. Egyik nagyon-nagyon nagy alapelv azon kívül, hogy most már egész jókat csinálnak belőle, hogy főtépet beleöntöd vízmikróba, összekevered, és akkor az a kávénak tűnő kávépótlék. Na most a Nescafénak a hárommal kezdődik, és egy a vége történetnek. A végét vásároltam meg, most van valami újabb félje, kicsit ilyen strong erősebb. És kérem szépen... Eddig olyat volt működni, hogy a perfalációnál finoman körülben megnyújtad, letérted és azonnal tudtad beleönteni a kávés csészébe. Nem kellett ezzel különböző segédeszköz, szike, kés, meg olló, meg ilyenek. Hanem ugye bal kézzel megnyújtott, a jobb kézbe öntötted és akkor egy perc alatt már volt egy kávé. Na most ezt sikerült tökéletesen tönkretenni. Van perfalálás, de csak félig. És utána beszakad az egész a francba. Túl erősen rántod, de kiburul az egész. Túl finoman nem történik semmi. Ezért nem sikerült belőlnöm azt az energiahatékonyságot, hogy ez a rohadék normálisan kinyíljon, úgyhogy fel kellett szerelkezni ollóval, de azt is csak úgy tudod, hogyha fordítva nyitott kifelem, hogy tényleg szétesek az egész. Innen is csókoltatom egyébként az ilyen szerkezett mérnököket, hogy sikerült ezt jó elszúrni. Úgyhogy aki ilyet vásárol, figyeljen arra, mert most már csak félig van perfalálva. És ha úgy öntöd ki, hogy félig, csak egyébként egy csomó benne maradt, tehát így köszönjük. Inkább ne hív fel, baby, mondanám így, és 99 jó ég maradunk még, mert hiszen nem jó érkezik ez a Don Combi, baby.

igen, igen meleg az időjárás, mert most 30 fokot méretünk, úgyhogy elsőfokú figyelmeztetés zivatarra, és hétfő délután a Dunántúlon érkezhet némi hidegfronti hatás, tehát ez azért mindenféleképpen számolnunk kell. No, de nézzük az időjárás, kánikulából búcsúzik a meteorológiai nyár, ugye? Azt jelenti, hogy nyilván a naptárhoz kell kötni, maradjon a nyári ruha mindenkinél, mert egy hétfőn sok napsütéssel lesz kilátás, csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli szelet napközben élénk lökések ugyan kísérletig, és késő délután fordul majd az észak-nyugatira a szél. A hőmérséklet 33 fok között alakul az ország legnagyobb részén. Hát szeptember első napjában is maradán velünk a nyár gyerekek, úgyhogy nagyon jók a csúcshőmérsékletek, és azért hideg sem nagyon lesz este felé. Bár egyébként hazafele, amikor jöttünk, azért kicsit éreztem a hűvösszerűt, de most tényleg jó lesz, mert egy kedden virradó, a fronttartására többen lehet azért zápor, zivatar, mert napközben legfeljebb észak-keleten, és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Bizony kora reggel 14-21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap több órára. Hát főként északon lehet élénk nyugatias a szél. A friss reggelt követően délutánra 25 és 32 fok között melegszik a levegő. Csütörtökön egy gyenge hidegpont hatására több felé feltámad az északnyugati szél, de marad a jobbára napos idő. Hajnalban 11 és 19, délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Ez az előrejelzés. Alig, hanem azt gondolom, hogy nincs rá panasz az időjárással, akár még villámfényes éjszakát is láthatunk, valaki féltől, én például azért imádom. Orvos meteorológia. Hétfőn eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól a Dunán túlon egy érkező hidegpont hatására egyre többfelé hideg fronti hatás érvényesül. A tüneteket a feltámadó szél is fokozhatja, valamint emiatt ingerlékenyebbek, túltalanabbak lehetünk. A UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert hogy könnyen napszúrást kaphatunk, erre figyeljünk oda. Közlekedés meteorológia. Hétfő délután előbb észak-nyugaton, később Dunántúlon helyenként máshol is kialakulhattak, ugye záporok és zivatarok, a déli szelet többfelé élénk lökések kísérletig, délután a szél a Dunántúlon egyre többfelé észak-nyugatira fordul, megerősödik, zivatarok idején viharossá is fokozódhat, emiatt jelentősebb mértékben csökkenhet a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk senkit a tűző napon álló zárt járművel, és figyeljünk balesetmentes közlekedés. És pollen jelentés, azt mondja, hogy parlagfű, gombák, ülöm, kenderfélék, livatokfélék vannak a levegőben, tessék ellenük védekezni. Bal csinál, és hétfőn kezdődő napos száraz időre lesz kilátás. Az észak élénkes szél délutántól nyugatra fordul, helyenként előzivatar idején viharos tökések kísérhetik, 32-33 fokot méretünk, a víz fantasztikusan 23 Celsius fokos, bőven jó még a fürcsidésre, aki teheti, tegye az meg. Nem csak a közlekedési információkkal érkezünk. Super DJ Rádió, benne a Boriszkát halljátok? Geringen Norbertónak is kellemes szétlapot kívánok, érsek halmáról csattagodásképpen. Itten tartsa meg a jó szokásodat.

Kérdezni van akkor balesetekkel, tolódásokkal, közlekedő információkkal itt a Super Weekend Rádióban, 15-ös frissítése, ebben a pillanatban frissít az oldal, tehát frissítés rohó volt az információ csomag. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős fogalom miatt tatoványa és az M0-as autó csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki. Aki teheti, használja a belső áttelet sávot. Az M5-ös autópályán Röszke irányába Kiskunfélegyháza térségébe egy kamion a külső korlátnak ütközött a 108-as kilométernél a belső sáv járatot csupán. Az M5-ös autópályán a főváros irányába az Ócsa és az M0-as autóti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás szakaszos tolódás alakult ki. Újhajtján térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött a 36-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat lezárták. A forgalom a leállósában halad, a tolódás meghaladja 3 kilométert, az M5-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Szabadhattyán közelében mozgó munkavégzés mellett sövényt vágnak a 73-as és 60-as kilométer között a belső sávban, a munkaterület mögött lassulás és szakaszos tolódás alakul ki több kilométer hosszan. A 63-as főúton Tetszeh belterületén egy kamion felborult, a 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére forgalom korlátozásra kell számítsatok. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Boly csomópont, valamint az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső, valamint a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom a munka kapcsán, a 3-as kilométernél levő szanki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülösszállás és Sót adaz, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél, új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél munkaidőben mindkét irányba tolódásra számítsatok, ennyit erről az információ csomagról, ma is vigyázzatok magatokra, Boliszkára, szép lányokra, kerekvilágra, és persze a szeptemberben is szándékozni vágyó közlekedőkre, mert hazavárnak mindenkit meg oda is, ahova elindul.

egész a családot is üdvözlöm természetesen. Családostól mindenképpen. Hát igen. Kicsit most meglepik a műsorok, mert nem tudok annyit lenni, amit szeretnék, de igyekszek minél többet, és hogyha lehet, akkor ezt a délelőtt folyamán szoktam. Azt megszokhattátok tőlem. Itt pedig attól itt a folytatásban megyünk a szabadság felé. Motto Swing, amit 1997-ben a nap.

Csak ez a bohémséről az 5-6-ról ajánlott figyelmetekbe a kosmológiából. Puskatomi barátunk nagyszerű talált és hozott nekem 1084 Budapest déli Végső utcában található bohémia söröző. És egészen pontosan ő is hivatkozik Péter Parag sörcég gyűjtő bejárása és kőlevele alapján. Na akkor az őt, illetve az ő szabai tolmácsolnám szokani. Tehát a szerető alelnök önben egy jót kocsmáztunk régi kedves helyünkön a Rákóczi téri Bohémiában. Régóta ismerjük már ezt az évtizedes kocsmát, ahol már többször volt tulajdonos, vagy hát személyzetváltás. Most új magyar a csapos hölgy, van 50 féles gyerekek, amivel lehet 7 csapon, például Regent, Escobar vagy akár Svicsani születlen, úgyhogy tulajdonos fotóival vannak itt Jeruzsálemben, fantasztikusan nagyon jó kis helyszín. Egy igazi Rákóczi téri, tehát tényleg aki szereti azt a bizonyos Rákóczi téri feelinget, és nem az ödömlányokról beszélünk, hanem tényleg az a régi belvárosi, az teljesen mint a oda csöppent volna a helyszín, fantasztikusan jól néz ki, és a sörök fantasztikusan nagyon jó. Olyan kerek korsóban, olyan szépen csapott ezen sör van gyerekek, hogy szinte meg lehetne innen inni. Bohémia feliratos sörözőkkel egyébként létezik neki QR kódjuk is, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom szíves figyelmetekbe, Péter Parag és meg a Puskatomi találatát, Bohémia söröző, Déli Miksa utca, hogy azt mondok ma is felelősséggel.

non la connaissent, questo bisognos oroscopo. Vagy boriszkopot, hogy jobban tetszik, 2026. augusztus 37. A nyár utolsó napján, kosokkal az élem. Hétfő végre azt érezheted, hogy nem kell választanod a nagy álmaid és a relativitás között, ne akarj mindent egyszerre bizonyítani, a kitartásod most sokkal többet ér, mint egy látványos, de gyors fellángolás. Bikák, egy fontos kérdésben kezdhet összeállni a kép, és rájöhetsz, hogy valójában kevesebb dologra kell koncentrálnod, mint te gondolnád, ha egyszerűsítesz a terveiden, több energiád marad, anyagi vagy munkai ügyekben is különösen előnyös lehet a hosszú távú gondolkodás, ugye, hogy ugye? Ikrek, rengeteg ötlet kavarodhat benned, de ezen a hétfőn nem az nyer, amelyik a leghangosabb, hanem amelyiknek valódi jövője van. Egy beszélgetés vagy új kapcsolat is megmutathatja, hogyan tudsz közelebb kerülni a céljait az anélkül, hogy közben túlvállalnád magad. Rákok, az elmúlt napok érzelmi hullámzása után most lassan megérkezhet a megkönnyebbülés. Hétfőn ne sürgesd magad, az is komoly előrelépés, ha fölismered, mit szeretnél megtartani és mit hagynál végleg magad mögött. Oroszlán, nagy lendületben lehetsz és könnyen elhiheted, hogy most már mit meg tudsz valósítani. Hétfőn egy jó fontos terv akkor indulhat igazán jó irányba, ha a látványos gesztusok helyett a stabil alapokat építed. Építeni meg jó. Szűz! Kifejezetten jól állhat neked a hétfő energiája, hiszen most a részletekre való odafigyelés látványos eredményekkel párosulhat. A napról következetes változtatások most messzebbre vihetnek, mint egy teljesen új rendszer felépítése. Mérlegek! Egy kapcsolatban vagy együttműködésben most tisztában láthatod, hogyan lehetne egyszerre több szabadságot és nagyobb biztonságot teremteni. Hétfőn különösen sokat jelenthet egy őszinte beszélgetés, amely nem csak a jelenlegi problémákat rendezi, hanem a közös jövőről is szól. Skorpió, valami, amit korábban túl kockázatosnak vagy bizonytalannak érezhetél, most hirtelen sokkal kezelhetőbbnek tűnhet. Használd ki ezt a fölismerést és készíts konkrét terveket. Hétfőn a stratégia, türelem és a következetesség többet okozhat és hozhat is a konyhára, mint bármilyen merész húzás. Nyilasok, újra visszatérhet az optimizmusod, de most szerencsére nem pusztán lelkesedésből építkezel. Hétfőn gondold végig, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy egy jó ötletből valódi eredmény legyen. Bak, mint a boriszka, a hétfő megerősítheti benned, hogy a lassú építkezésnek igenis van értelme. Egy korábban meghozott döntésed most kezdett eredményt hozni, még akkor is, annak idején nem mindenki értette, miért ragaszkodsz hozzá. Ez tényleg így van. Családi, otthoni vagy munkai ügyekben is stabilabb helyzet alakulhat ki. Ne változtass irányt csak azért, mert valaki gyorsabb eredmény vár. Így van. Türelem, tornaterem, bizonytalan. Hétfőn különösen jól működhet az a képességed, hogy szokatlan megoldásokat találj régi problémákra. Egy új projekt, együttműködés vagy beszélgetés sok lehetőséget tartogathat, de csak akkor, ha tisztázod a helyzeteket, a részleteket, akkor lelkesedés támogatsz meg konkrét tervekkel. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, viszont az elmúlt időszak érzelmei még dolgozhat benned, ne várd el magadtól, hogy hétfőre minden kérdésedre kész válaszod legyen, hogy az segít a legtöbbet, ha nem menekülsz újabb álmokba, hanem lassan tudatosan elkezdett felépíteni azt az életet, amely valójában vágy, és általában az fog sikerülni. Csak a jó fognak teljesen, mivel nem kell foglalkozni. Én pedig muzsikálok tovább, Frencsapér.

köszönni kedvesnek, és kellemesen szép napot kívánok, az mondja, szia! Itt van Koska Krisztián úr, szia Kukoli! Fussunk nekem még egyszer ennek a mondatnak? Szia Boliszka, tegnap este héten Hukori bácsi egy pörgős 80-as évekből italo diszkószámot nyomatott, amit Zafirnak komperált fel, nem ismerte fel a sazam. Jó volt a pont a cím, hát ezt én nem nagyon tudom, kedves Krisztián, hiszen nem én csináltam a műsort, Kukori bácsi, ne tessék érdeklődni. Köszönöm! Örülök neki, hogy mindenkit hallgatok, a kollégák közül is, kedves Krisztián, mert tényleg ebben nem tudok segíteni.

kétkedve fogadom a hírt, de hát lehet, hogy van benne némi igazság, ugyanis a világ egyik legdrágább bola, vagy hát a hír szerint a legdrágább bola egy magyar aszú eszencia. Egész szép, pontosan a magyar italok közül mindenképpen kétség kívül a Royal Tokaj 2008-as eszencia legdrágább, amely a cég honlapja szerint 13 millió 800 ezer forintért rendelhető, meg egy 10 forinttal olcsóbban, de ebben sem menjünk bele. Ezzel az összeggel a tétel a bor világrekordot is megdöntötte, a legdrágább kereskedelmi forgalomban kapott. Nagyon más, hogy azt jelenti, hogy te ezt boltban meg tudod rendelni, rengeteg olyan boltban, amit csak aukciókon, illetve mindenféle licenszer dolgokban tudod megváltoztatni, és utána később, hogyha ügyetelt el, akkor megrendelni. Ezt a boltban megletted, röpke 14 millió forint körül összegért adnak neked egy üveg bort, ami lehet, hogy nem is finom. De mindegy, ezzel az összeggel a tétel borvilágrekordot is döntött, hogy miért kerül ennyibe? Egyetlen Magnum palackonyi eszencia az több mint 200 kg kézzel válogatott asszuszemre, és rendkívül hosszú éles folyamatra van szükség, persze kiszészél. Hát így ez a világ legmunkaigényesebb borai közé tartozik. A 2008-as kiváló évjel volt egyébként, amúgy az igaz, az eszenciák ráadásul akár 100 évig is eltarthatók, ez a hülye, aki 100 évig tartnak egy bort. Ebből a kiadásból mindösszesen 18 palackot tudsz rendelni, vagyis egy egészen egyedi exkluzív tétel kerül piacra. Hát, akinek van rá pénze, kölcsön rá, de én szerintem, ha lenne pénzem, se vennék ennyi bort. Én nem vagyok annyira rosszba tokai aszóval, de valami őszintén, hogy én azért az ésait jobban szeretem, tetszik, nem tetszik, pedig nem annyira igényes bornak mondják, de Olivér az jobban a barátom nekem.

Hogyha annyi pénzed nem tudsz tenni, és én nem elég drága a bor, akkor vesz egy viszkit is, az egy kicsit mélyebben kell belegyújni a zsebbe, már hogyha van a világon, akkor sem. 6,2 millió dollár van viszkér. A világ legdrágább alkoholos italai közé különleges ritkaságok tartoznak, amelyeknél elképesztő árat nem csak maga az ital, hanem a drága kövekkel kilakott egyedi palasz kisnőbeli levelet az asztal összetörik eló egyébként. Ez a viszki nagyon drága, a palaszkod egyébként több mint 8500 gyémánt, 3000 rubin és fehér arany díszíti. Nem olcsó egyébként a tequila Leih Dynamite sem, az kicsit azért olcsó van, már csak 3,5 millió dollárt kell összegyűjteni hozzá, és 4100 darab gyémántal díszített platina, valamint fehér aranyú palac van, árulják, hogyha éppen utálod a whiskyt. Aztán itt a teljesen szinte olcsónak tűnik a Diva vodka, amely 1 millió dollárba kerül, ez különleges eljárással készítik, és Swarovski kristállyal kilakott palacban kínálják, amely a közepén drága kövek hutnak. Aztán a Macallan 1926 skót whisky, ha jobban tetszik, akkor Van Hansen 926 skót whisky, szintén csillagászati összegért több mint 2 millió dollárért lehet egyébként megvásárolni. Úgyhogy hát van mire költeni, ember alkotakkal innen, valami őszintén. Nem vagyok ilyen babérokra, szerintem is, ez azért jól tudni, hogy van.

Bella és Erika névnapját ünnepeljük a mai nap folyamán. A Bella olasz-spanyol eredetű jelentése szép, Erika pedig germán latin eredetű jelentése nagyra becsült. Nagyon boldog névnapot nekik. És vannak érdekességes másodnapos névnapok: Aldán, Amina, Nimrod, Parmina, Raimonda, Ramona, Aida, Aristide, Albertina, Hanga, Isabel, Metella, Tilda. Erik névnap is van ma, másodlagosan nagyon boldog névnapot nekik. A szűcsi napcsiszolt is nagyon mondanám. Happy birthday jó mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja. És egyedek és egonok is ünnepelnek. Maradjon nagyon kedves Mici, éhes vagyok anya, egyedek, megehetem ezt, és akkor egyed egon. És boldog névnapot előre is, úgy pedig serre megyünk tovább, 99-ből szól a felvétel.

Annak az érdekességét, 14 éve született Caius Julius Caesar, Hemancikus Caligula római császár, ugye általában ugye Caligulának is szokták őt nevezni. 192 éve született Amerika Ponicelli, olasz romantikus zeneszerző, a Gioconda szerzője, 148 éve bármi hihetetlen, árvíz pusztított Miskolcon. 130 éve ünnepélyesen átadták a budapesti nagy körútat, ugye aztán Oktogonnak is írták ezt meg. Volt ez Lenin körút, mindenféle rossz néven is szerepelt. 109 éve Budapesten megszületett Aszél György, politikus volt ő. 108 éve született Anna J. Lehmer, amerikai író, musicalis, dalszövegíró, neki köszönjük a My Fair Lady. 98 éve született James Harrison, Cobomo Jr., Oscar díjas amerikai színész, aki 45 éves pályafutása alatt több mint 70 filmben szerepelt. 81 éve született Ihaak Perlman, izraeli nagyszerű hegedű művész. 77 éves már Richard Gere, amerikai színész, nagyon szeretem, micsoda nőben láthattátok többek között. És a 69 éve tartják a Malajzai Államszövetség nemzeti ünnepét a napon, erre is emlékezhetünk ma.

a Bődi Szabit is üdvözlöm, azt mondja, pár a után igen, hétfő van, csak bábolna, komára muda vissza, vagy négyszer. Nem tévedsz, nem mintha eltévednéd, de mi a kell ilyen is, kedves Szabi, szavaz, szavaz.

pofon, kezel, megköszönöm a figyelmeteket, tudom, hogy velem tartottatok. Igyekszem a délelőtti időben érkezni, akkor is hallgatjatok minket, vagy éppen engem, jön majd a bakarit, addig is kellemes szívtapot, lehetek jobbak ma, mint én, ma sem lesz ez nehezebb. Sziasztok!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ez még mindig a Super DJ.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hölgyek és urak, sziasztok, a mikrofonnál Zsolti, és hát kívánok én nektek nagyon-nagyon kellemes délután, na meg jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádióval. Hát jöttem hozzátok így random, meglepetésszerűen, és hoztam a Eurodiscót, amit egyébként sokan úgy ismernek, hogy Eurodiscó. Hát így is, úgy is helyes szerintem. Hogy milyen zenéket hoztam, azokat a zenéket hoztam, amikre a 90-es években nagyot bulisztunk, vagyis hát bulisztatok, meg én is ugye muzsikáltam, zenéltem nagyon-nagyon sokat, és jó volt, jól éreztük magunkat. Egy kicsit fölevelenítem az emlékeiteket, mert egyébként amúgy is a Super DJ Rádió mindig az emlékeitekben turkál zeneileg, és hát kívánom nektek, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és azt is mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mert hát ugye nagyon jó az, amikor egy-egy hallgató visszajelez valamit, és a másik, hogy jó tartani a kapcsolatot veletek a Super DJ Rádió hallgatóival, és hát ugye még, hogyha a zenei kérésetek van, akkor azt is meg tudjátok ott nekem írni,

gyerekek, tudjátok, hogy én az az illető vagyok, aki nem szeret belebeszélni a zenékbe, de én azt mondom nektek, hogy most legyünk lazák, beszéljünk bele, vagyis hát belebeszélek, mert miért ne beszéljek bele, amúgy is nagyon jó kis hosszú zenéket hoztam nektek, ilyen 5-6 perces zenék, vannak 3 percesek is, de vannak ám 8 perces muzsikák is. És hát ugye, hogy meddig leszek veletek, azt nem tudom, de az biztos, hogy 20 órától jön hozzátok Live Man, és hát megint úgy van ugye, hogy utána mi következik, de lehet, hogy itt leszek veletek, addig nem tudom, de az biztos, hogy zene van bőven, azzal nem lesz probléma, és hát ugye Viberen már is Bandesz a hegesztő barátom jelezte, hogy itt van, szia Zsolti, vagy ez a heggesztő jelen Csorvásról, ugye, de jó, hogy itt vagy, hát jó, hogy itt vagyok, igen, én is örülök ennek, és hát mi barátunknak, Majorosi mi barátunknak köszönöm is a lehetőséget, hogy jöhettem így a random adásba, köszi szépen. Nos, hát azt írja, hogy a Bandesz barátunk, hogy minden szuper DJ rádió hallgatónak, aki megint a legszuperebb rádiót választották, ugye azoknak üdvözlet, hát Bandesz, neked is üdvözlet, és hát nem tudom, hogy a melózol-e, de ha melózol, akkor kevés melót kívánok neked. Aztán Kolozsi Émi barátunk is itt van. Ő azt mondja, hogy ha maradok, akkor sokáig az csak jó lehet. Hát Émi, úgy legyen, jó hallgatózást kívánok neked. Aztán István és a István barátunk is itt van, aki azt írja, Szia, csodás délután kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, és nagyon örülünk a szuper meglepinek. Meglepinek, ez nagyon szuper, hogy itt vagy, hát nagyon örülök én is, hogy ti örültök nekem, na meg a zenéknek.

közben Bandesz barátunk azt mondja, hogy dolgozik, van egy pár méter heggeszeni valója, hát figyelj Bandesz, én azt mondom neked, hogy nehogy egyszerre nyomd végig azt a pár métert, mert hát nagyon-nagyon meleg lesz. És hát együttes a következő Black Spaghetti, hallottatok már ilyet, remélem, hogy igen, és a zene címe pedig

reggelt, gyerekek, már is mondom nektek a Viber számunkat. Gondolom, hogy azért már majdnem mindenki tudja, de hát ha esetleg, ha van még olyan, aki nem tudná, 36-os, 70-es, 45, 95, 99, és 5-ös a vége, az együttesen pedig a Caballero. Hát ilyet sem hallottatok még, de biztos vagyok benne, hogy valahonnan ez a zene, amit játszani fogok, dance mixelve, ugye, ismerős lesz.

És a gyerekek, bocsánat, egy kicsit benéztem a műsorbeosztás, ugye, mert azt mondtam, hogy a Live Man jön 20 órától, de nem ő fog jönni, hát nagyon-nagyon félre néztem, hanem Grégesz jön hozzátok 20 órától 22-ig.

0: gyerekek, a következőkben meglepi zene, és hát nem csak meglepi zene, hanem csemege is. Emlékeztek még a filmre, minek a címe Tarzan, és hát született egy olyan zene a 90-es években, aminek a címe Tarzan és Jane. Hatalmas volt ez a muzsika, és én már olyan régen hallottam, hogy úgy nem is tudom, évek óta nem hallgattam meg. Aztán eszembe jutott, hogy hát meg kéne mutatnom ezt a zenét nektek is, a legesen legjobb, a legszuperebb hallgatóknak, úgyhogy én ezt a zenét már is lejátszom nektek.
1: Tarzan, du, Jane, wir gehen in den Dschungel, da kann uns keiner sehen.

És a gyerekek, üdvözlöm Fatert, aki azt írja: szia Zsolti, szép napot kívánok, üdvöm minden szuper hallgatónak, jó rádiózást mindenkinek. Hát Fater, köszönöm szépen, én is jó rádiózást, na meg jó zenehallgatást kívánok neked. Tóth Mátyás pedig azt írja, hogy valami rémlik neki a Tarzan számról, de mindig szétcsapta őt a kevert. Az az igazság, Mátyás, hogy annak idején nagyon sokan ittuk azt a kevertet, hát én is bevallom.

DJ Otilla meg a Spice Wise című dal, ami ugye annak idején pont olyan zene volt, ami szétcsapós volt.

Hát gyerekek, a következőkben mondom, hogy mit fogtok kapni. A Varázslat világát, tehát a zene címe a Varázslat világa, és ez pedig a World of Magic, az együttes pedig a Fáreó együttes. Na de, hadd mondjam el nektek és ugye mindenkinek, hogy Kukori bácsi fog jönni hozzátok hamarosan.

Gyerekek, a 90-es években volt olyan együttes is, hogy N-Trance. Én imádtam őket, mert hát tényleg olyan érdekes zenéket hoztak nekünk, meg jellegzetes zenéket, tehát külön stílusuk volt. Most én mutatok egy zenét tőlük. A Set Your Fire című dalt, egyébként nem egy zenét hoztam tőlük, hanem többet, csak lehet, hogy nem lesz rá időm megmutatni, de majd máskor ugye mutatok tőlük még.

megint egy olyan együttes jön, akikre azt mondom, hogy nagy kedvenc együttesen volt a 90-es években, ez pedig a Magica Far, és nem azt mondom, hogy a legjobb zenéjük, de egy nagyon-nagyon jó zenéjük az Energy of Light című dal, amit én direkt egy klub mixben fogok játszani, mert ez a legjobb változata.

És a gyerekek még mindig van, mondjuk egy erős fél órám a műsoridőből, mert hát ugyanis menet közben Kukori bácsi is kedvet kapott a zenebonáláshoz, úgyhogy hamarosan ő jön majd hozzátok. Addig is én még mutatok nektek olyan zenét, amit már biztos vagyok benne, hogy ismeritek és szeretitek, az Erotic együttes Max Don't Have Sex című számát, ugye, és egy extended verzióba fogom játszani.

És hát gyerekek, tudjátok ugye, hogy a 90-es években azért nagyon jó rap csapatok voltak, és hát én azért szeretném azokat is mutogatni nektek, olyat, mint például a Heavy D, Undente Boys, vagy pedig a Red King Kingpin, FBI, vagy a De La Soul zenéjét, és hát még sok-sok jó rapper volt annak idején. Na de most én mutatok nektek egy olyan zenét a Heavy D, Undente Boys-tól, ami nem annyira rappes, de nem is mondhatom azt, hogy Eurodisco, egy ilyen kettő közötti változat, és a címe This Is Your Night. Hatalmas lesz úgy, ahogy van eredeti verzióban, ahogy megjelent, úgy fogom játszani.

Gyerekek, közben Messengeren Gyula barátom azt írja, hogy ő is rázza. Hát rázza Gyula, mert még mindig nagyon jó zenék vannak. És hát az az igazság, hogy egész este a Super DJ Rádión buli lesz, mert hát hamarosan 18 órától Kukori bácsi jön hozzátok. És hát most a következőkben pedig Babylon a zene címe, és direkt nem mondom az előadó nevét.

Gyerekek, az idő megint nagyon gyorsan megy, hát nem sok időm van már, és szeretnék még mutatni azért ebben a kis időben jó zenéket. És Dr. Tom azt írja nekem, hogy kellemes napot kívánok neked, atyaig mekkora zenék. Hát Tamás, ez az igazság, hogy mindig úgy válogatok, hogy ami zeném vannak, azokból a legjobbakat, de úgy össze tudok keveredni egyébként, hogy el is kalandozok, és aztán menet közben eszembe jutnak zenék, úgyhogy a műsor sosem tudom leadni, tehát mindig még kipótolom, és most is ezt fogom tenni, mert eszembe jutott egy olyan együttes, hogy Magic Afar és az Omen 3 című daluk, ami nekem megvan egy erős maxi verzióban, és ezt neked meg is szeretném mutatni. Érdekes lesz a zene, lehet, hogy eredeti verzióban azt mondjátok, hogy jobb, de így maxiban érdekesebb sokkal. Úgyhogy Tamás, neked mutatom a következőkben a muzsikát.

Gyerekek, ez volt itt a Magic Affair Omen 3 című dal a maxi verzióba, és hát egyébként ez a zene minden verzióban nagyon-nagyon tökéletes, nálam legalábbis nyerő. Hát nem sok időm van már, ugye nagyon gyorsan elszaladt ez a két óra hossza, hamarosan Kukori bácsi jön hozzátok, és ő azt mondja, hogy csűrni, csavarni fogja, és remélem, hogy retrózni fog, ahogy szokott is, ugye? Na de én még biztos, hogy egy zenét fogok nektek játszani, ez pedig a Prove Your Love, vagyis bizonyíts a szerelmet, az együttes pedig a Fun Factory együttes

Hát hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok. Ez a Eurodisco, és a zenei összeállítás csak is a Euro egyetlen egy rap zene volt, ugye? De az sem volt dulva a rap, a Heavy D and the Boys együttestől játszottam egy zenét, és ne felejtjétek, hogy kedden jövök hozzátok 20 órától. És hát István barátom is, a István barátom azt mondja, hogy tömény, nagyon tömény műsor volt, kedden szerintem ugyanígy tömény leszek, vagyis a zenék, a zenei összeállítás tömény lesz, hiszen a Dream Dance-ből hozom nektek azokat, amikre én azt mondom, hogy ezek az igényes zenehallgatóknak szólnak, vagyis a Super DJ Rádió hallgatóinak, mert hát Whitefülügyeknek fogom játszani a zenéket, és tényleg nagyon-nagyon sok zenéből fogok válogatni. Egyébként hamarosan itt van veletek Kukori bácsi, aki már jelezte, hogy itt van, készen áll. Hát további jó szórakozást kívánok mindenkinek Kukori bácsival. Sziasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hívják.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Egy csodálatosan szép kis délutánt, kora estét, ki minek nevezi. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Először is szeretném megköszönni kollégáimnak, kedves Boriskának és Zsoltinak a remek műsorát. Sajnos Boriskát nem tudtam hallgatni, de Zsoltit egy részében igen. Köszönöm szépen, nagyon fergeteges volt, várunk vissza benneteket, és köszönöm, hogy itt voltatok. Kellemes fülelést mindenkinek, köszönöm, hogy ennyien itt vagytok Viberen.

Először is szeretném üdvözölni kedves ismeretlen. Szia Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Hát tudom, hogy te voltál az, akit szegény a biciklit hazatoltad, mert a kidurrant a belső. Remélem azóta már minden rendben van. És itt van velünk Encsike. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike Fülel, mint mindig gyönyörű szép délutánt kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked. Bocsika Encsike, csak a Encsike, köszönjük szépen, jó fülelés. Itt van velünk Kisa István, csodás szép este felét kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, az Izsa család jelen, örülünk a meglepinek, csodásan szép este felét kívánunk mindenkinek. És hát itt van Csörgő Zsolt, Zsolca, hello Kukori bácsi, hello Zsolca. Itt van Kolozsi Imi, szia Kukori bácsi, jó adit és szuper hétvestét mindenkinek, köszönjük szépen. Itt van kedves Mazsi. Kellemes, szép délutánt és szuper adást kívánok neked, örülök, hogy beugrottál adásolni. Köszönöm, Mazsi, kellemes fülelést. És hát a holnapra gondolván, nem biztos, hogy örülnek neki a kedves fiatalok, és persze a nem mai fiatalok, akik tanulni kezdenek holnap. Szóljon Demjén Ferenc és az iskolatáska.

Bobó, és hát remélem nem haragszanak meg a fiatalok, hogy holnap iskolába küldöm őket, de hát él az élet, Babocsai néni. És először is, amiért én ma itt vagyok, az kedves kollégám, Dreamer, Szatmári Zoltán lebetegedett, tehát kívánunk néki ezúton is jobbulást. Hát ilyen okból nem szeretnék bekerülni ide adásba, de hát így sikerült. Hát kívánok még egyszer, kedves Dreamer, nagyon gyors javulást, kurátasd ki magadat rendesen, és hát nagyon sokan aggódnak, érted? Ők is jobbulást kívánnak. Most név szerint nem, de majd fogom, csak hát annyian írtatok hirtelen, hogy azt se tudom, hogy ki vagyok. Ki vagyok? DJ Bobo!

És Brunnel tovább, és akkor olvastam a további Viber üzeneteket, mert szerencsére vagytok bőven, de ülök neki, de tényleg. Szia Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Szia! Ma van a 13. házassági évfordulóm, és szeretném kérni feleségemnek, Tímának, a Rendőrnő az álmom című számot, és köszönöm, hogy 13 éve megállított és bevonta a jogsimat. Másnap már randiztunk. Hát nagy szerencsét van, de kedves ismeretlen. Nekem ezt írja ki a Viberen. Hát még legalább kétszer-háromszor ugyanennyi házassági évfordulót éljetek meg. Hát igen, igen, nekem is rendőrnő volt az álmom. Amint tudom, leadom. Persze, ez természetes. Köszönöm, hogy itt vagytok mindannyian, kedves Viberesek, kedves nem Viberesek. Érezzétek jó magatokat a Super DJ Rádióval.

És itt van velünk kedves Szabados Melinda is, éppen még dolgozóban, hát teljesen hamar kedves, remélem minden rendben van, jól vagy, teljesen hamar, és addig is kellemes fülelést. Itt van velünk kedves barátom Robi, és hát kedves Hugicám Ildikó, aki hajas. Kívánok szép délutánt, kora estét, mindannyiótoknak kellemes fülelést. És hát kaptam egy instrukciót méghozzá Messengeren, hogy most komolyan belebeszélsz DJ Bobóba. Hát ezt a Pulci úr írta nekem, hát mi az, hogy? Szevasz, Pulcikám!

és kiderült, kérdez az ismeretlen, akinek a 13. házassági évfordulója van, és egy csodálatos rendőrhölgyet vett el feleségül. A tisztességes neve Tóth Mátyás, a Tóth klán legidősebbike. A feleségem SMS-ben reagált, B plusz, üzenem neki, várom haza gyerekek mamánál, és jól megfogom. Jól van, Mátyás, ezt így kell. A következő dal a tiétek lesz, boldog 13. házassági évfordulót, azaz már elpampogtam, hogy a következő dal a TNT előadásában fog szólni Mátyásnak és kedves párjának. Már nagyon rég adtam ezt a számot, és nagyon

0: És hát persze itt van Bagyesz is, a hegesztő is, jaj, majd elfelejtettelek, bocsánat. Bagyesz a hegesztő jelen Csorvásról, üdv minden szuper hallgatónak, jó műsorszorást neked. Hát nincs úgy megköszönni, ez természetes, kedves hallgatók, ez jár nektek. És az is, hogy jobbnál jobb zenéket hallgassatok, ezen vagyunk mi. Műsorvezetők, DJ-k, hogy szórakoztassunk benneteket. Köszönjük, hogy vagytok nekünk. És hát akkor jöjjön a 13. házassági évforduló a dal, a TNT!
1: Jó estét! Közúti ellenőrzés! Oh!

Békés Úrcip, neked pedig jó utat kívánok, legyen sima az aszfalt, és tudod, mindenkit hazavárnak, teljen hamar, és mi hamarabb pihenjél, de addig is hallgass a Super DJ Rádiót, hát DJ

szabályt betartani. Jó akciózás majd este. Most pedig jön a Unlimited, itt a Super DJ Rádióban.

kedves Mazsi meg a kedvenc filmemből idézett. A formálódjunk háromszög alakzatban, és a többit tudjátok.

Na, nem mondjátok azt, hogy nem tudjátok azt a Kelly Hőseiből, mikor Csodabogár mondja embereinek, hogy fejlődjünk háromszor galakzatba. A csúcs én vagyok.

igen, közben is a István írt nekem egy viccet, hogy egy székely legény az apjának kiabál: édesapám, megfogtam egy medvét, jól van, hozd ide, nem tudom, mert nem enged el.

Remélem nátok is ilyen jó füllett idő van. Esőre áll, de nem bír esni a terem kupoláját, neki pedig jó volna már egy kis jó áztató eső, ugye, hogy ugye? És hát nemrég, mikor voltam, nem is tudom mikor voltam, múlt héten biztos, hiányolta Encsike, hogy nem adtam hennát, hát most jön, mert Encsike veszi a deszemet. Ja nem, ez a dal címe, bocsánat. Hát nem csak az eszét veszi el az ital, hanem a jogosítványát is, ugye Mátyás? De ezt tanuljátok is meg, hogy ha már

És képzeljétek, itt van a hallgatóság között, kedves barátom, Dreamer. Jó estét, kicsit hallgatózom, ettől hamarabb talpra kapok, remélem. Sok hallgatót és sok jó zenét kívánok. Köszönöm, kedves Zoltán barátom, és mi hamarabbi jobbulást kívánok neked, én is, és a stáb tagjai is, és a hallgatók is, Mazsi is, és sorolhatnám, mindenki jobbulást kíván, Mihálovics József, és stb. Mindenki, nem tudom felsorolni, annyian vannak. Jobbulást kívánunk, kedves Dreamer, mi hamarabb várunk vissza, és gyógyogassál.

Kedves Kolozsimi, üdvözöllek, és hát bizony nem szabad. Vigyázni kell mindenkinek a tepsi épségére. Jó fülelés néked is, örülök, hogy itt van.

Mert ez a Szatmári Zoli. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, és írja, hogy a főkakas jó zené mellett biztos gyorsabb a felépülés is. Hát aranyos vagy, kívánom, hogy így legyen, és pihenges jobbulást kívánok, és persze mindenki.

Igen, igen, Zoknira vigyázzál, nehogy tényleg hiába ő játszani szeretne, és azt hiszik, hogy kergeti őket. Igen, igen, tessék odafigyelni, Zoknira!

többet nem találtok rosszak, és akkor most szóljon a Model Talking. Hát jobbulást kívánok neked, kedves Zoltán. Hát mit ettél azt a terem kukoláját neki? Hát tessék odafigyelni! Igen, van, aki füléhez teszi a kagylót, van, aki a szája elé. Jobbulás, barátom!

Igen, igen, kedves Zoltán, kedves Dímer, bizony-bizony egy kis pálinkát most azért le kéne húzni. Remélem van otthon egy jó kis kerítés szaggató. Az biztos helyre hozza a gyomrot. Érzed majd, mikor tekeredik benne.

És megérkezett a Viber-re kedves DJ Obi is, szeretnék kérni a 220 felett, hogy az autóját megjáratja, de erre csak azt tudnám mondani, ne menj olyan gyorsan, mert jön a rendőrnéni és megbüntet elég rendesen. Tessék odafigyelni, lesz majd kis türelmet kedves DJ.

hogy Laci bácsiéknál mi a menü, a hétvégi rántott hús, hagymás, tölt krumplit fogyasszuk. Hát jó egészséget, jó étvágyat kívánok hozzá, és ne felejtsd el azt a finom, sárga, buborékos nedűt is hozzáfogyasztani. Egészségetekre, Laci bácsi!

És már is külföldi vizekre vezünk, a Santa Esmeralda következik át. Akik nem mai fiatalok, azok még ismerték ezt az együttest. Nem tudom, ti ismeritek-e? Don't

kívánságot fog teljesíteni. Kedves Encsike küldené a drága Dreamernek egy gyógyító zenét maga és a Retrobox csapit tagok nevében, mert nagyon szeretem a műsort. Hát akkor a következő dal, kedves Dreamer, neked fog szólni a Passion Fruit előadásában. Csak Passion Fruit. Fogad szeretettel Encsikétől és a kedves Super DJ Rádió hallgatóktól. Jobbulásod érdekében, kedves Szatmári Zoltán.

Hát igen, a következő dalt is Dreamernek küldik gyógyulásán alkalmából. Kolozsi Imi küldeni Mr. Presidentet, kedves Zoltán, jobbulást kívánva!

És hát igen, igen, köszöni mindenkinek, még az ismeretlen Encsikének is, Dreamer. Most pedig a Suldadala következik, ez pedig Szatmári Zoltán, Dreamer küldeni a kedves Super DJ rádió hallgatóknak.

Mindezt is, Kolozsim is, köszöni szépen a soldát, kedves Dreamer, de meg ne linkeljél nekem. Most pedig a Gumbi Dance Band-del megyünk tovább, kedves szuperek, és szóljon a Conga Man!

Vaj, Berre! Nosza hát, szép este felét minden szuper gangsternek, hát köszönjük szépen, hasonló jókat neked, egy kis türelmedet is nézem azt a dalt, hogy megvan nékem. A pisztácia kifagyott, csokoládé nem is volt, én akkor is a karamellt szeretem. Szevasz!

Jaj, de aranyos ez a Kolozsi miatt, ezt figyeljétek, mit ír. Volt régen haverokkal anno 1000 éve kávé, hogy a hétfőt neveztük ki buli napnak, mivel az a legrosszabb nap. Na most így érzem magamat kávé. Hát akkor örülök, hogyha jól érzed magad. Kellemes hétfőt kívánok mindenkedve, Super DJ Rádió.

Na aztán, kedves Csike, fülej, nyissad füleidet, remélem nem a zuhany alatt vagy, szóljon az orál, egy egészen más stílus.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Pizza futár, egy emellettel lejjebb vigyed a pizzát. Köszi, szevasz! Jöjjön a Saragossa Band!
0: Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Kedves Baranyi Gábor, hogy tegyenek a kopaszok közé. Jó, hogy nem már az alaksorba küldött szegény pizzafutát. Na most következik Kovaszki meg a Vega, és akkor ismerjük meg a varázsszavakat, kedves hallgatóim. Már aki nem ismeri,

És akkor ismét hazajövünk, kedves hallgatóim, szóljon a Hooligans és az Illúzió itt a Super DJ Rádióban. Már csak 10 percet kell kibírnotok velem, és érkezik hozzátok Gregas egészen 22 óráig.

Már is következik a Káró, itt a Super DJ Rádióban. Aki aluntér, annak jó éjszakát kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok, és mielőbbi gyógyulást. Szép estét mindenkinek. Ezután már úgyis csak a búcsúzó dalom jön. Sziasztok, szép estét, de még én nem búcsúzom.

0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah.
1: Hát igen, igen, kedves hallgatóim, mivel már csak a búcsúzodalom maradt hátra, kívánok mindenkinek csodaszép estét, és ha tehetitek, hallgassátok Greg azt, aki 20 órától érkezik hozzátok ide a szuper DJ rádió mikrofonja elé. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kurtafalku malasztúr. Legyen szép az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, hasonló jókat kívánok nektek is. És köszönöm, hogy itt lehettem, és vigyázzatok magatok. A héten még jövök, vagy holnap után. Sajnos még nem tudom 100%-ra, mert sok a dolog. A búcsúzódalom a szokásos Dani Effig Elgőtől. Elmegyek, elmegyek. Sziasztok, szép estét mindenkinek!

Hát szép jó estét, szuper DJ Rádió, szép estét, szuperek. Kukori bácsinak köszönjük szépen a két órás adást, és én nem hallgattam, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó felvételeket játszott. Az utolsó negyed órában azért részt vettem, és ott nem volt panasz. Neki jó pianist és kellemes zenelgatást, ha velünk marad, és mindenki maradjon, hiszen 10-ig még robogunk élőben itt a szuperen. Ez nem más, mint a Selection Live, és jó magam Gregasz vagyok, és remélhetőleg majd így elvitorlázunk itt a zenéken. Viber számunk 70 45 95 995, ide írattok nekem, és remélhetőleg minél többen leszünk. Jó szórakozást mindenkinek, kellemes esetleg.

Na hát az első zenében voltak is gondok, hát reméljük, hogy nem lesz itt semmilyen technikai fennakadás. Meglátjuk, de Encsike írt is nekem. Szia kedves Gregasz, sziasztok szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Csodálatos estét kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Puccsi Encsike, hát köszönjük szépen is, hát remélhetőleg ilyen pattogástól mentes lesz minden.

és Kolozs Imre is írt nekem, már nagyon régóta nem voltam nálad, igen, már rám fért egy jó kis hétfeste, hát örülök, hogy itt vagy, és reméljük sűrűbben teszed ezt. Mindenkinek kellemes hétfestét így a nyár utolsó napján, augusztus 31-e hónap meg iskola. És itt van velünk is a István is. Itt vagyunk, csodálatos estét kívánok neked is. Kedves Greg a színen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család örül neked, hogy újra hallunk téged. Jó, hogy vagy, köszi, hát én köszönöm, hogy vagytok, és anélkül nem menne

0: Változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel. Mosolyog.
1: Közben Encsike írja nekem, hogy pedig a tökéletes keverést már nem ismertem írni. Látod, lehet ez volt a baj, hát lehet, köszönöm szépen. Pedig itt még nem is a keverése volt a baj.

Ez még mindig a Selection Live, és benne a, pontosabban a Super DJ Radiosban a Selection Live, közben itt figyelem Kolozsi Imre írását. Skyland. Skyland, minden álmod megvan-e? Elnézést, nem akarok kéregetni, de már megtettem. Hát megkerestem neked Imre, úgyhogy nem sokára le is játszom.

Ha lesz nekem ott helyem, én is megfogtam egy páron is. Egyrészt örülök neki, hogy lesz, mert sajnáltam, amikor bejelentették, hogy vége. Aztán meglátjuk, hogy ugyanazt fogja elhozni. Ebben nem vagyok biztos, de lássuk meg, hogy milyen lesz.

És ahogy ígértem kérésre, akkor Kolozsi Imre kérésére jön egy kis Skyland. Minden álmod így váljon valóra, mint ez a zene. Hát akkor halljuk.

az előző zenére írják oda Zsimra, hogy jó kis zene, a klipje még jobb. Hát örülök, és remélem mindenkinek tetszett. Ez itt a Super DJ Radio, és van a Selection Live este 10-ig. Viber szám 2045-95-995, ide lehet nekem írni, és például, amit Imre is felvetett, kinek mi a véleménye a Budapest parádéról. Márhogy a jövőre lesz, már pedig úgy néz, hogy lesz.

Közben Imre írja nekem, hogy csak egy nap van Gregasz. Hát így van, ha már visszakötünk a Budapest parádéra. Ez a Selection Live itt a Super DJ Rádióban, és a Viber szám 2045-95-95. Aki meg esetleg még nem tagja a Super Rádió kedvelők csoportjának, az gyorsan keresse fel a Facebookon.

És itt van velünk Győri Zoltán is. Szép estét kívánok így este, jó zenét kívánok mindenkinek. Hát mi is szép estét kívánok, és jó zenéket remélem megtalálod itt a szuperen, hiszen itt remélhetőleg csak a legszuperebb zenék szólnak a legszuperebb hallgatóknak.

És is a István is írt nekem, szia kedves Vegas, nem is számítottunk másra tőled, Selection Live a Jabából köszönet neked, hát én köszönöm, hogy itt vagytok, én köszönöm Erdélynek is.

Ez itt a Super DJ Lodge-ban a Selection Live. Szolozsi Imre írt nekem a kivételes napon. Ezer éves szokását eleveníti fel. Hétfő akkor buli. Köszi szépen Gregasz, hát én köszönöm, hogy itt vagy, és örülök, hogy adhatjuk a talpalávalót. Esetleg, ha már kértem magyart, egy külföldi beleférne, hát ha megvan, akkor igen. Írd meg, aztán majd meglátjuk.

Ez volt Nagy Gyáli és a Rapture, és Kolozsi Imre kért tőlem egy zenét. Ez nem más, mint a Gorgon City és a Foolproof. Ez a következő zenénk. Azt ugye imádom, az összezenéjük megvan. Akkor jön ez a beat, producer páros. Aztán még írta Imre, hogy hirtelen nem találok szavakat, reméljük, hogy a zenére szól ez. Lehet még mindig írogat nekem. 7045 95 995. Egészen este 10-ig.

Gimme, gimme. Lencsike írt nekem, szia Gregosz. Te csak hozod a tőled jól megszokott színvonalat és remek zenéket, de örülök, hogy Kolozsi Imi is ilyen jól érzi magát, így hétfő este. Ez szuper, amit kért. Nagy gratulálok, Gregosz, köszönjük szépen a szuper zenéket. Kulcsika, Encsikát, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és remélhetőleg tetszik mindenkinek.

Hát Imrének az abban nem annyira jött be, de se baj, nem lehet minden jó. Azért remélem, hogy pár embernek azért tetszett az a 2026-os verzió.

de a mi úr ugye azt írja, hogy imádja az adiaimat, úgyhogy körülök neki. Encsikének pedig Puscsik, örülök, hogy mindig itt van, írja Imre. Hát én is örülök neki, hogy itt van, és örülünk, hogy itt vagytok. Viber szám 745-95-995. Nyugodtan lehet itt jönni még egy picit. Egy 25 percet még itt vagyok. Encsike azt írja, hogy neki nagyon bejövős volt, mint a Meki. Hát örülök neki. Fog ez még forogni nálam.

és közben írja nekem Imre, hogy csak egy nap van. Azt írja, hogy elnézést kérek, az de szuper vagy. Betyár, jó zenéket hoztál. Hát lesz itt még csak egy nap, de nem abban a verzióban, amelyben gondolod. Azért is bepasszírozom.

Közben Imre írja, hogy egyszer lehetnék hétvégén is. Hát az a baj a hétvégével, hogy ott álltában fix mizsorok vannak, úgyhogy nem nagyon férek már bele.

szól azon a hétvégén, hogy nekem minden második hétvégén szabad csak, úgyhogy aki meg fixen van, ő minden hétvégén tud jönni, és ezért vannak így fix műsorok. Én meg jövök, amikor tudok.

Ferencsike már tudja is jól a műsoridőt. Azt írja, hogy dehogy nem, például most szombat Robix nem lesz, mert nyarral 20 órától szabad a pálya. Na most, ha minden igaz, akkor pont szabad hétvégés leszek, úgyhogy még előfordulhat is, hogy beugrok, ha addig nem jön senki, meglátjuk.

0: Imre írja, hogy legalább egyszer, ha más nem késő este. Rajta leszünk, egyszer biztos. Megoldjuk.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.

0: Budapest Paráde.
1: És Encsike írja, hogy Encsike figyel fülel, mint mindig, és mellesleg jogi diplomás is, Hölgyesi Gabi, tehát szőke és okos is, sztereotípje megdöntve. Hát senki sem mondott semmi rosszat a szőkékről, legalábbis most. Közben jönre kérdezi, hogy milyen remix ez. Chain 54. Elszerelőd. Ez sem mostani.

Győri Zoltán írja nekem, hogy jövőre lesz 2027-ben, újra lesz Budapest parádé, hát így van, erről beszélgettünk itt a két órában, és ezért is játszottuk ezt a dalt.

Közben Imre írja, hogy nem ismert ezt a remixet, és hogy hiába én vagyok a DJ. Ő is próbálkozott annak idején. Nem vagyok én DJ. Én csak egy emberke vagyok, aki szeret így mixelgetni, és akkor ezért rádiózgatok. Közöm sincs a szakmához.

De ha már így eldumáltam a zárózenét, akkor rakok föl még egyet, ha már úgy sem senki. Egy zene túlóra, ha nem gond.

Akkor jön az a bizonyos zárózene. Remélem, hogy hallottátok már, sőt biztos, hogy hallottátok már, és tőlem is. Ha már mondtam, hogy kevés magyart játszok, akkor jön egy magyar.

Encsike írta, hogy nagyon szépen köszönöm a szuper muzsikákat, Greg, az remek volt, köszönjük-e Puscsika Encsikát, jó ét neked is. Isa István is írt, nagyon köszönjük, további csodás estét kívánok, és nagyon ott volt, hát örülök, hogy itt voltál te is. És Imre azt írta, hogy azért hallani, hogy érted és szereted, hát ennek örülök és köszönöm szépen, ennél jobb visszaigazolás nem kell. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt ebben a kicsit több mint két órában, legközelebb is gyertek. Én mindenkinek további szép estét és jó pihenést, jó zenehallgatást, ha még maradtok a szuperen. Mindenkinek további szép estét. Ez volt a Selection Live Gregosszal. Sziasztok!

hát elő, hello, skacok! Üdvözlő ezt a Sieli Bagolynak, meg a Supernek! Augusztus 31, hónap vége! Super DJ Rádió, én Kőszegi Gabi! Uratkoztam! Így hát jöttem egy kicsit csörömpölni! Szemfülesek is hallatják. Dúdolva csak annyit mondok, hogy get down, get down. Na majd egy kicsit ráhangolódok. Üdvözlően nagy Zolit. Jó, természetesen van egy Viber számunk, 3675 45 95 95. Van kedved, akkor írjatok. Dobjunk fel valami témát, vagy csak hallgassunk zenét. Ahogy gondoljátok. Én itt leszek veletek egy órán keresztül. Hoztam pár jó kis ilyen kis hétfői lazulós zenét. Nótát, ahogy Simon szoktam mondani.

szuperek, őnek is Nine Train. Az az éjszakai vonat. Amúgy kibassza a csipát az ember szeméből. Régebben úgy hívtuk ezt, hogy pipa kibaszós. Ezt egy csipa kibaszós.

följön egy kis Love Parade. De Hulco. Vegye fel a kezét egyébként, aki részt vett a pesti Remember parádén. Sajnos, amikor ilyen események vannak, ugye, hát én egyértelmű, hogy Skóciából nehezen tudnék részt venni rajta. Viszont azért jó kis emlékidézés volt nekem is, így a reklámot látva. Az előző műsorban azért így kiveséztük, kitagaltuk. Milyen is volt a feeling, amikor az ember ott volt egy ilyen Budapest parádén. Kérem szépen, ma este próbálom ezeket az emlékeket egy kicsit így visszaidézni.

Ezek a baglyok, 1, 2, 3, 4. Gondoljatok bele, amikor az ember szájában ott van a fütyülő, Budapest parádén pedig fújja, mint az állat. Az egyik kézben a seröcske, másik kézben a fütyülő, közben pedig megy a dance, meg a zugli-bugri, ki tud magasabbra. Mondjuk ilyen ütemekre nem nehéz.

amit mondtam, mivel én Skóciába élek, ráadásul a tengertől nem messze, itt vannak a sirályok sírnak, Nalinkén és a Beachból. Hát éve lehet hallani, hogy a sirályok gyönyörűen sipákolnak. Jöjjön egy kis nincsen olvasás. Nézzük, hogy kik azok, akik itt vannak a Viberen, nem időben. 10 óra 25, csak úgy jelentem. Kutyár Lajosunk itt van. Szép estét, DJ Gábor, hadd szóljon, boom! Szia Lajos, üdvözöllek! Ahogy Gangsta Zole mondta, bomba fejbe, ez az, ami kell, haver!

természetesen üdvözölni Mertéti Serdő Szentgyögyöt, hiszen itt van velünk a drága is, a család is, a Isti barátom. Remélem, hogy a hangrendszer már a Terdő Szentgyörbe is belőve. Szomszéd csalogató. Itt vagyunk, gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Kőszei Gabi, Erdélyből, Lendő Szentgyégből. Ez is a család jelen, oda neki, hadd szóljon neki mély. Pakjak mind az Expressen. Így van, Istikém.

Gun nevén kéne fel egy igazi klasszikus. Ő nem más, mint a Gris 2000, Free Drivers. Közben is a Isti annyit ír nekem, naná, hogy bum. Itt van Kolo Zsimi is. Én azt írja, hogy tombol a nyár, még mindig 1000 fok. Zsimikén vannak a szerencsések, meg vannak én. Nekem már a 15 fok is sok amúgy. Izzadnak a golyók. Aztán köszönteném Győri Zolinkat is. Szép estét, jó pörgős zenét kívánok így az utolsó nyári estén, mert holnap már az ősz első napja lesz. A suli hét megkezdődik. Kedves Zolikám, légy üdvözölve. Nálunk a suli már augusztus 17-e óta pörög.

Üdvözölném Csányi Jánosunkat is. Szia Gabi, nagyon jó nyomot, csak így nem tudok elaludni, mert holnap 6-kor indulás. Tovább holnap egy laza 600 kilométert kell vezetni majd a kamionnal. És most még a csípás szemem is kipattant ezekre az ütemekre. Jó bulit, csapat! Szia Janikám, örülök, hogy itt vagy. Ismerős a feeling. Főleg amikor végigvezettem Európát innen Skóciából. Végállomás Románia volt Kovászna. Oda-vissza az a 7000 kilométer. Mindezt két hét leforgása alatt.

drágás kacok, megmondom őszintén, volt az az időszak, amikor ugye az egyik klasszikus jött a másik után, ilyen klasszikus darab ez is, ami a Lidot szamája, aki így trendszer pörget. Freedrives Week 2000 után általában mindig jött az Energy 52, az a Café Del Mar 98-ból, természetesen ez most sincs máshogy.

és ahogy is esti barátom írja, Kovászna háromszéki tartomány, Maros, Hargita és Kovászna, Erdély legnagyobb magyar közössége. Isti azt írja, mi is ebbe tartozunk, és 90%-ban mindenki magyarul beszél. Így van, Istikém, ezt megtapasztaltam én is. És az a vendégszeretet, megmondom őszintén, jeles.

Kolozsi, mi annyit ír, amikor rám jön, akkor bulizni kell. Kedves imikém, ismerős az érzés. Ezért vagyok most itt én is ma este. Amúgy megmondom, hogy szintén eszem ágába se volt. Valahogy elkapott a feeling.

Kolosi Mirja, óta ember, mekkora zene. Így van, Ibikém. Three and One, Billy Hendrix. Nem meg a Body Shine. Jó kis klub verzióban.

Igazából ezzel is kapcsolok, hogy ezeket a trackeket már vagy ezerszer játszottam. De valahogy még mindig a hidegrázást okozza, akárhányszor pörgetem. Főleg amikor nagy hangerő, így a füles rajtam van.

tökéletes Kolos Imcsi. Ha már Tiestot kértél, akkor lejátszom neked ezt a Love Comes Again-t, amit kértél, az pont nincs meg. De ez csak neked, csak most, barátom. Nem mondd azt, hogy genyó vagyok.

És ahogy Kolozsimi mondja, Tiesto, a legnagyobb transzproducer előadó, aki valaha eddig is volt. Hát így van, Ivikém, én azt mondom neked, hogy csak is Feri Corsten. Armin van Buuren után mondhatni azt, hogy a három fene gyerek egy vonalba, a dobogó első három helye. Nehéz lenne választani egyébként, hogy ki van az első helyen, legalábbis nekem.

Simcsike, tessék fülelni. Hamarosan majd mindjárt jön még egy Tiesto. Rákaptam az ízére. Köszönöm, legyünk őszinték, ez sem volt gyenge. Southside Speeders, Love Struck. Ezután meg egy jó kis Public Domain. És a Mr. Blade, Operation Blade.

Tiesto fanok, akkor remélem ezt felismeritek. Köszönöm, egy Zoli barátom is írja, jó a lista. Hát ja, Zolikám, főleg ha van egy kis muníció, az embert így megtámogatja agyilag is. Beindul a gazdaságkedő bogarak, ahogy szokták mondani. Az alkohol csodákra képes.

A nyugalom megzavarolja pedig nem más, mint DJ Disco és a That Sound. Itt egy nagyon kedves üzenet Csányi Janinktól is. Gabikám, ez már a nyugalom megzavarása. Nem bírok aludni. Pörgök, mint a bulgócsiga. Kedves Janikám, köszi, hogy itt vagy még mindig.

figyeljetek, akkor most jön egy Venga Boys. Nem a klasszikus. Szerintem ezt nem igen hallottátok. Legalábbis nem volt olyan populáris itt a közmédiában. Venga Boys és a Superfly. És ugye van egy olyan Sterbinsz kis beütése. Olyan diszkográfis, ha hallhatjátok. Ilyenkor jön a nagy kérdés, hogy na, ki is lopott kitől? Vagy csak sima véletlen egybeesés?

Tudod, drága bagyok, a bohóckodás után jön egy kis komolyabb muzsika. Mondjuk szerintem ez a Venga Boy se volt olyan rossz. Ez már egy igazi nagy klasszikus, emlékidéző. Sarah McLachlan, Delirium, és természetesen a Silence, aki nem mixelte pedig az a Tiesto bácsi, Search of Sunrise. Ez az a bizonyos Oh My God zene. Oh My God. Aztán itt van barátos némi is, Gedeon néni. Meginvitáltam. Kértem neki, ha Szilvikén műsor van. Tessék elkezdeni az éjszakai főzést, sütést. Bejön a palacsinta, meg a meleg szendó. Szilvi azt írja, Hiyali Bagoly, toljad neki. Szia, oroszlány! Hatalmas kis csokom!

egyébként tényleg hidegrázás ennél a tracknél is. Rugyard és a Mary Go Wild. Prince Patkányoknak egy kötelező darab. Amikor volt a Kevin és Perry a csúcsra törre, ott is megszólalt ez a track.

Na hát, kedves magjék, akkor még egyszer köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő fileit. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek, aki melózik, annak kitartást, aki megmarad az autó DJ-vel, annak jó szórakozást. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reignite your body and soul. So let your mind flow.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

listening to Super DJ Radio.

értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!